0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.

0: sincsen.
1: A hétvégi pihenéshez is
2: Best FM.
1: Mindig veled.
3: Debrecenben mérték a legkevesebb csapadékot a rendkívül száraz tavaszon. Itt a kánikula, több mindenre figyelmeztetnek a szakemberek, és bevásárlóközpont is épülhet Vámospércsen. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Az idei tavasz a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. A tavaszi csapadék mennyisége országosan mindössze az átlag 57%-át érte el. Debrecen különösen érintett volt a szárazságban. Kismacs állomáson mindössze 27,5 mm csapadékot mértek tavasszal, ami országosan a legalacsonyabb értéknek számított. A tartós csapadékhiány miatt a talaj jelentősen kiszáradt. Az Alföldön már tavasszal nyári asszályos állapotok alakultak ki, ami komoly kihívást jelentett a mezőgazdaság számára. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben ígyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
4: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
3: Lakossági fórumot ismertették Vámospérs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, olvasható a Haonon. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása is. A módosítások több városi területet érintenek, egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel a koncepcióban. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A tervezett beruházások a következő években valósulhatnak meg. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, olvasható a görögkatolikus.hu oldalon. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismertettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek. Forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben 31-36 fokot is mérhetünk. Erős UV-sugárzásra számíthatunk a következő napokban, vigyázzanak magukra!

0: a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Kezdődik a 33-as főút felújítása. Határozatlan időre bezárt a püspökladányi zöld hulladék lerakó. És máltai vagy örmény ellenfél várhat a DVSC-re a Konferencia Ligában. Szilágy Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megkezdődik a 33-as számú főút felújítása. A munkálatokat a város területén a Debreceni Vízműzérti munkái előzik meg több csomópontban. Köztük a Füredi és a Balmazújvárosi út térségében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kivitelezés 2026 júniusában indul, elsőként ideiglenes buszmegállók és sávlezárások épülnek ki a Bemtér Nádor utca szakaszon. Majd több ütemben történik a burkolat marása, aszfaltozása és az aknák szintbeemelése. A munkák egyes részei őszig, a teljes beruházás 2026 végéig tart. A fejlesztés célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A város a közlekedők türelmét kéri a hosszabb ideig tartó korlátozások miatt. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
3: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
2: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűz ütött ki a telepen, írja a HAON. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a MOHU a keletkező zöld hulladékot a megszokott rend szerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Sorsoltak a labdarúgó Konferencia Ligában. A DVSC a máltai Marsaszlok és az örmény Junik Bárharcának győztesével találkozik. Az első meccsünket hazai pályán játsszuk, a visszavágóra egy héttel később kerül sor. A második selejtezőkör összecsapásait július 23-án és 30-án rendezik. A másik magyar érdekelt, a Paks, a görög Panathinaikost kapta ellenfélként. A Debrecen számára ugyanakkor kedvezőbbnek tűnhet ez a sorsolás, hiszen a továbbjutásért a máltai vagy örmény csapattal kell majd megküzdenünk az európai kupaporondon. Általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Ezekből egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet akár 36 fok is lehet napközben.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. A vakáció alatt észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, és évadot zárt az aszakkör Hajdúdorogon. Szilágyi Cus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bolyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu oldal. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Újabb ülést tartott a Hajdúbjar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák ilyenkor az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kezdeményezés kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű csoportok szűrését. A projekt részeként Belettyújfaluban például egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat is szerveztek idősebbek számára. Újabb évadzárójához érkezett az Aszakkör program Hajdúdorogon, olvasható a város közösségi oldalán. Ez a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéseként hagyományos mesterségek átadását és a közösségi alkotást helyezi középpontba. A résztvevők idén bútorfestés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés és nemezelés technikákat sajátíthattak el, miközben egyedi kézzel készült alkotásokat hoztak létre. A program célja a tudás átadás mellett a közösségépítés és a hagyományok tovább éltetése volt. A szervezők minden érdeklődőt várnak az őszi alkalmakra is. Fokozódik a hőség a hétvégén, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon lehet. 31-36 fokot mérhetünk napközben, erős UV-sugárzásra számíthatunk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15 fokig hűl vissza a levegő, napközben ismételten 36 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísérmény most már Hajdú Böszörményben is elérhető. Látogass el a Böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó megkísérménynek.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
7: a Best FM.
6: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kos, belső egyensúlya érdekében meg kell tanulnia várni. Ha türelmetlen, azzal semmit sem hoz előbbre, igyen a dolgok elrendeződésében. Bika, tartózkodjon sokat a szabad levegőn, ha az időjárás is engedi. A szél most építő energiákat küld szervezetének. Erre szüksége is van, mert lehet, hogy olyan problémát kell megoldania, amelyre nem számított. Ikrek, valamiféle újdonság és különlegesség utáni vágy foghatja el. E hangulat arra is ragadtathatja, hogy szélsőséges óhajai támadjanak, nem kis meglepetést okozva ezzel a környezetének. Rák, ha csupán rutin feladatokat kap, azokat se vegye félváról. Ön tudja a legjobban, hogy éppen ilyenkor hajlamos a tévedésre. Oroszlán, fontos, hogy képesek legyünk elfelejteni azokat a kellemetlenségeket, amelyek fájdalmat okoznak. Ne gátolja saját haladását azzal, hogy nem tudja elengedni a rossz emlékeket. Szűz, alkalmas a mai nap arra, hogy csoportokkal, üzlettársakkal dolgozzon együtt, viselkedjék természetesen. Mérleg, feltehetőleg kifelé tart egy hullámvölgyből, gazdálkodjék okosan az energiájával, csak az igazán fontos dolgokra használja. Skorpió, tegyen többet annak érdekében, hogy észrevegyék, mert elsuhanhat ön mellett a nagy lehetőség, ma könnyebben megmutathatja az előnyös oldalait. Nyilas, szedje össze magát, és menjen bátran az események elébe. Minél tovább halogatja egy probléma megoldását, annál nagyobb teher szakad a nyakába később, legyen rugalmasabb. Bak, anyagi helyzete az önmegtartóztatás függvényében javul-e vagy romlik, ideje összegeznie a közelmúlt eseményeit, és azoknak fényében vagy árnyékában rendezni a dolgait. Vízöntő. A csillagok ma különleges vágyakat csalhatnak elő a hölgyekből. Olyasmi után áhítoznak, aminek a megszerzése lehetetlen. Ha ön is így érez, maradjon a valóság talaján. Alak. Ha ezekben a napokban sem elégedett a sorsával, akkor a hiba önben van. Elégedetlenségének az lehet az oka, hogy azokhoz méri magát, akik önhöz képest helyzeti előnyben voltak vagy vannak.

0: bárhol, bármikor.
1: Best FM.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az emberek szívesen dőfösek és gyűlölködők, mihelyst módjuk nyílik erre. S legtöbbször valóban oly sajátosan kegyetlenek, mint a gyermekek. De te maradj alázatos, s ugyanakkor őrizd meg méltóságodat. Mert a kettőt csak egyszerre őrizheted meg. Emberi méltóságot torz magatartás lesz, ha nem dereng mögötte esendő lényed alázatának öntudata, alázatos magatartásod egy puhán gyávaságának kinyomata lesz, ha nem érzik-e magatartás mögött emberi rangod. Ha az emberek között kell élned, s nem vagy tapír, sem kesejű, hol is élhetsz máshol, egyszerre kell uralkodnod és engedelmeskedned, mindig rangtartóan és szerényen, mindig komolyan és készségesen, mindig alázatosan és méltóságosan.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
1: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Debrecenben mérték a legkevesebb csapadékot a rendkívül száraz tavaszon. Itt a kánikula, több mindenre figyelmeztetnek a szakemberek, és bevásárlóközpont is épülhet Vámospércsen. A mikrofonnál Szilágy Jézus.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Az idei tavasz a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. A tavaszi csapadék mennyisége országosan mindössze az átlag 57%-át érte el. Debrecen különösen érintett volt a szárazságban. Kismacs állomáson mindössze 27,5 mm csapadékot mértek tavasszal, ami országosan a legalacsonyabb értéknek számított. A tartós csapadékhiány miatt a talaj jelentősen kiszáradt. Az Alföldön már tavasszal nyári asszályos állapotok alakultak ki, ami komoly kihívást jelentett a mezőgazdaság számára. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben ígyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téren, a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Lakossági fórumot ismertették Vámospérs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, olvasható a Haonon. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása is. A módosítások több városi területet érintenek, egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel a koncepcióban. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A tervezett beruházások a következő években valósulhatnak meg. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, olvasható a görögkatolikus.hu oldalon. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismertettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek. Forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben 31-36 fokot is mérhetünk. Erős UV-sugárzásra számíthatunk a következő napokban, vigyázzanak magukra!

J-Hope, ne szólt nálunk. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. 8 perccel vagyunk 8 óra után, és hát indul a reggel. Szép reggelt kívánok mindenkinek, szól az üzenet Bikepécs és Debrecen között. Trafipax van, óvatosan mindenkinek. Üdv Tibi és Máté. Sziasztok, kedves Tibi és Máté. Zsombika küldött egy ilyen üzenetet 6 óra valamikor, hogy szia. Szia. Így is lehet. Szóval, hogyha valaki szeretne hozzánk csatlakozni, akkor tud, 500-540, mi már ébredezünk, nagyjából lendületben vagyunk, 39-33-104-6, és hát úgy kezdődik ez a jó kis hétvége, ahol is hát akár 35-38 is fok is lehet, hogyha valaki nem tudja ilyen árnyékos a pejen elkapni, akkor az a hőérzet, ez valami brutálisra tud csapni, hogyha úgy alakul. Chaperone, ő nálunk a következő, Good Luck Baby, ez pedig a dal címem. Jó reggel, Debrecen!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
0: Szezonközi napszemüveg akció a Papoptikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Papoptika szalonban a Fórum első emeletén.
4: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
5: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.

A 47-esen a Máriás tanyánál mindkét oldalról mérnek, köszönjük Zsikének, és hát közben pedig váltani fogunk már, ami a zenéket illeti, hiszen jövünk majd a Voodoo babával egy picit megmozgatva önöket, úgyhogy ez lesz nálunk a következő, ez már biztos. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Hát ugye június 20-án 1887-ben Karinti Frigyes, a magyar humor egyik legnagyobb mestere született például, és azt mondta, hogy a humorban nem ismerek tréfát, nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy mit szólna mondjuk a mai social poénokhoz, vagy mondjuk mit szólna a mai politikusoknak, soknak a fura, elképesztően szürreális posztjaihoz, de Karinti mondjuk, hogy meg tudnám mondani, hogy na akkor most az van ezzel, hogy tetszene. Szóval sok minden történik a nagyvilággal, sok-sok program van, sok-sok lehetőség, ezekről majd be fogunk számolni, de hogyha a hallgatóinknak van kérdése, vagy esetleg fel akar tenni valamit a mai napra, vagy esetleg szeretnék köszönteni, mert az is benne van, mondjuk valamelyik hozzátartozóját, szeretét, rokonát, barátját, akkor ezt megteheti, mert hogy nagyon sokan látták meg a napvilágot 6.-20-án is, úgyhogy bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül lehet őket benevezni erre a bizonyos tortasorsolásra, ami szerintem nem is tortasorsolás, ez egy rossz kifejezés, hanem a szerencsés születésnaposoknak a köszöntése itt Debrecenben. Mi ezt így szoktuk meg az előző 20 évben, úgyhogy ezt így is folytatjuk, hogyha pedig valaki esetleg valamit belevízionál valakibe, és mondjuk szeretne neki valami kevésbé jót tenni, akkor mindenképpen vegyen egy ilyen babát, amiben tűket tud szurkálni, úgy hívják, hogy Voodoo babának pontosan ez a dal szól nálunk itt a Best FM-en. Jó reggelt!

0: Ma Baker, ez volt a dal címe. Daniel Fél, megyünk tovább, elmegyek. Ez a dal címe, ó, lendület van benne. Na nézzük akkor, hogy mi történt, mert hogy történt velünk sok-sok minden, már ami a futballvilágát illeti, hogy picit bele fogunk ebbe kóstolni, az időeltolódás miatt. Barbie küldött nekünk egy üzenetet. Szia Tamás, Felső József, a Siye Gábor utcában aktív a Trafipax. Szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Köszönjük, hogy elküldted. Tehát a Siye Gáboron vigyázzanak, Felső József, mert hogy ott mérnek, nagy erőkkel, jól teszik. Nem mindenki nézi a VB-t, és nem mindenki követi, és ezt megértem, mert hogyha magyar vonatkozása van, akkor azt még jobban szeretjük. Ennek a részleteiről majd fogunk azért néhány szót ejteni. Szóval ma ugye a C csoportnak láthatjuk meccseit, és hát láthattuk, volt egy Skócia-Marokkó, volt egy Brazília-Haiti, a Skócia-Marokkó meccset Marokkó behúzta 1-0-ra, Brazília nyert természetesen 3-0-ra, így mondom, ezek a brazilok azért rendben vannak. Volt egy Törökország-Paragváj, ahol Paragváj ugye egyet húzott be, és hát a Hollandia-Svédországot ma fogjuk megnézni 19 órakor, illetve lesz egy Németország elefántcsontpart 22 óra magasságában. Szóval azt néztük, hogy azért sokkal egyszerűbb bejutni bizonyos területekről. Európából bejutni a világbajnokságra, annak sok mindennek, a csillagoknak jól kell összeállni, kell egy jó sorsolás. Tehát azt azért nem, még egyelőre azt nem mondanám, hogyha mondjuk van egy sorsolás, amiben benne mondjuk egy Anglia, egy Olaszország, egy Németország, egy Franciaország, hogy onnan nagyon-nagyon könnyű lenne bekerülni európaiként a világbajnokságra, de azért az esélye megvan, nyilván azért van egy Szoboszlai Dominikunk, akit gyakorlatilag a világ csodálva néz, úgyhogy benne van ez is a lehetőségek között, ott szerepel, de azért nem annyira egyszerű. A tegnapi napon barátaink megtettek egy viszonylag komoly összeggel dolgokat, ugye ők azt tippelték, hogy Amerika nyerni fog, 2-vel fog nyerni, ez fontos volt, 2-vel fog nyerni, megtettek 3 szögletet, mert az nagyon kellett, hogy lesz 3 szöglet, nem is értem egyébként az ő lendületüket, meg azt hiszem talán a kiállításokra. Ez, hogy 3+ lesz, és hogy mondjuk 3+ lesz a kiállítás, valahogy így tették meg, úgyhogy valami 4 vagy 5-szörös szorzó volt. Brutálisan örültek a srácok a tegnapi napnak. Remélhetőleg többen is tippeltek, mert hogy lehet, meg ezt nem kell olyan nagyon komolyan venni, tehát ne gondolja senki, hogy mi most arra buzdítunk mindenkit, hogy szerencsejátékkal foglalkozzanak. Ez picit az, de ilyenkor azért szoktak tipmixezni egy kicsit, picit rászaladni egy-egy ilyen dologra, és hát nem kell nagy dolgokra gondolni, csak mit tudom én, egy 1000 forintra, és az 1000 forintból lesz 5000 forint, akkor mindenki vidám. Nem szabad kockáztatni nagyokat, de egyébként meg jókat lehet nevetni, meg egy picit plusz izgalmat tesz hozzá. Szóval Daniel Fit ígértem, vele megyünk tovább, elmegyek, ez pedig a dal címe.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

Bocsis Tibor és a Lász csodát, ez szólt itt a Besten, és hogy mivel menjünk tovább, zeneileg nem tudom, hogy megadja a lendületet a reggelhez, biztos, hogy nem, de hogy egy más világ röpít bennünket, a 100%, mondom mindjárt, hogy mi az, de előtte mosolyogjunk egy picit, van ugyanis egy új felmérés, amelyben embereket teszteltek a hűtőajtó nyitogatással kapcsolatban, és hát rájöttek arra, hogy azért nyitják ki mondjuk 5 perccel utána a hűtőajtót még egyszer, és állnak előtte, mert hogy van egy ilyen vágy bennünk, hogy reménykedünk, hogy közben valami nagyon finom, valami varázslatos dolog megjelenik a hűtőben. És ez egy ilyen tök érdekes érzés egyébként, mennyi mindent tudunk csinálni, ilyen az, amikor a telefonunkat nyomkodjuk, és azt gondoljuk, hogy majd most jön egy üzenet, most fog érkezni az, majd most történik velem valami, majd most lesz valami izgalmas. Na, a hűtővel is ez van, bármennyire is tudjuk, hogy mi van benne, nyitogatjuk a hűtőajtót annak érdekében, hogy valami ott hirtelen elénk ugorjon, hogy ho-ho, itt vagyok, hambekaplak. Igen, de ez nem történik meg egyébként az esetek 90%-ában, kivéve, hogyha találunk valamilyen régi lejárt valamit, amire azt mondjuk, hogy hopp, tehát lehet, hogy erre még rá lehetne próbálni. Ma ünnepli a születésnapját Lionel Richie amerikai énekes, akinek dalai évtizedek óta rádió kedvence is egyébként, illetve hát átíveltek azért sok mindenen, a Hello mondjuk, az All Night Long, a Say You, Say Me, és még sok minden, ami generációkat köt össze, több mint 100 millió eladott lemezről van szó egyébként már, ami Lionel Richie-t érdekli, és ami érdekes még egyébként ebben, hogy Lionel Richie ott volt egyébként, mikor Michael Jacksonékkal ugye összeálltak és megcsinálták azt a fantasztikus dalt, amiben rengeteg sztár szerepelt, és valami egészen fantasztikus volt. Ez volt a We Are The World, amiről aztán lett a Netflixen egy pár részes kis rövid sorozat, és sok-sok minden, mert hogy ott voltak az ikonok. Úgyhogy Lionel Richie-nek boldog születésnapot kívánunk. Ma már azért egy kicsi pár botox kezelésen túl picit máshogy néz ki, mint korábban, de ezzel együtt egyébként egy stram

legény, aki ott van már és zsűrizik az Amerikai Got Talentben, meg sok helyen lehet vele találkozni. Na így szólt a dal, amikor még minden olyan nyugalmas volt, és egy picit lehetett lassítani, és nem minden arról szólt, hogy pörögjön, pörögjön, pörögjön.

0: Kezdődik a 33-as főút felújítása, határozatlan időre bezárt a püspökladányi zöld hulladék lerakó, és máltai vagy örmény ellenfél várhat a DVSC-re a Konferencia Ligában. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdődik a 33-as számú főút felújítása. A munkálatokat a város területén a Debreceni Vízmű ZRT munkái előzik meg több csomópontban. Köztük a Füredi és a Balmazújvárosi út térségében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kivitelezés 2026 júniusában indul, elsőként ideiglenes buszmegállók és sávlezárások épülnek ki a BEM tér Nádor utca szakaszon. Majd több ütemben történik a burkolat marása, aszfaltozása és az aknák szintbeemelése. A munkák egyes részei őszig, a teljes beruházás 2026 végéig tart. A fejlesztés célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A város a közlekedők türelmét kéri a hosszabb ideig tartó korlátozások miatt. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor a moppadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
0: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűz ütött ki a telepen, írja a Haon. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a mohu a keletkező zöld hulladékot a megszokott rend szerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Sorsoltak a labdarúgó Konferencia Ligában. A DVSC a máltai Marsaszlok és az örmény Junik Bárharcának győztesével találkozik. Az első meccsünket hazai pályán játsszuk, a visszavágóra egy héttel később kerül sor. A második selejtezőkör összecsapásait július 23-án és 30-án rendezik. A másik magyar érdekelt a Paks a görög Panathinaikost kapta ellenfélként. A Debrecen számára ugyanakkor kedvezőbbnek tűnhet ez a sorsolás, hiszen a továbbjutásért a máltai vagy örmény csapattal kell majd megküzdenünk az európai kupaporondon. Általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Ezekből egy-egy zápor zivatar is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet akár 36 fok is lehet napközben.
3: Köszi, Cus, találkozunk majd, de most Dracula jön, Timi Impalával fogja majd közösen karcolni az étert.

Starboy The Weekend, ez szólt nálunk itt a Best FM-en. Curtis-szel megyünk tovább, lehetne újra február. Hát, igen, lehetne február is adott esetben. Szóval jöttek üzenetek az utakról, ezt fogjuk közzétenni mindjárt. Sanyi más küldött, Pomázi Péter, a 47-esen Máriásnál trafik, köszönjük szépen. A Mikepercsi út befelé homokkerti felüljáró előtt a rendőrök drónnal figyelik a kereszteződést. Ezt is köszönjük, és közben kaptuk egy üzenetet. Én az elején még nem értettem, aztán most már megvagyok. Az év testnevelő tanár országos szavazáson Hajdú-Bihar megyét képviselte egy hölgy, kérem szépen, akit úgy hívnak, hogy Márkus Peónia, de szép neved van egyébként. Mi lehet a becézés? Peóka. Kedves Peóniánk, gratulálunk. Itt ugye a következő volt, a következő generációnak elsősorban azt szeretné átadni, hogy a mozgás örömforrás, nem pedig kötelező feladat. Hisz abban, hogy a sporton keresztül kitartást, együttműködést és önbizalmat tanulhatunk. Célja, hogy olyan szemléletet adjon át, amely egy élet hát elkíséri őket. És az Márkus Peónia, ha sorrendet nézem, akkor gratulálunk, hiszen a második lett az országos rangadón, úgyhogy ölelés, Peóka, ölelés neked, és hát remélhetőleg a diákaidnak is csillog a szemedtől a dologtól, és mit küldhetnénk neked hozzá? Hát szerintem az All-Star lenne jó, hogyha elindulnánk egy picit ilyen Shrek irányba. Ezt kapod, jó? Aztán utána majd körtiszezünk, ő ráér, jó? De addig is elhúzta a csíkot, szóval Smash, ez a folytatás, All-Star.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermann-debrecen.hu.
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
0: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez a Best FM.

Ed Sheeran volt hallható, ez volt a Shape of You. Jó, utolsó lehetőség, mert utána rákanyarodunk majd a finishre, és hozni fogom egymás után majd a születésnaposokat. bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül tessék regisztrálni, és akinek szerencséje is lesz, a Monami kávézó és cukrászda málnás bróni tortáját fogja majd megnyerni. Ennek örülhetünk együtt többek között, illetve ő, de nem azoknak van szerencséjük egy ilyen napon, akik megnyerik a tortát, hanem azoknak, akikre gondolnak, és akiket regisztrálnak a bestfmdebrecen.hu. Mindig ez a lényeg. Jó, bikinizünk egy kicsit közeli helyeken, aztán majd olyan Robin Schulz, itt lesz majd a Ruzsa Magdi féle nyári zápor, és sok-sok minden, mert hogy zeneileg azért fel vagyunk vértezve a mai napra is, és ha már itt járunk és egy picit lassítunk, akkor elmondjuk, hogy vannak útinformációink. A 47-esen ugye Trafipax, ezt megkaptuk, a Mikepércsi út befelé Homokkert Trafipax, Felső Józsán a Sijén Trafipax, ilyenek vannak. Közel

pici nyári zápor, az nem, ma nem lesz, most csak meleg lesz, simán, csak hogy ez volt a dal címe. Na jön, kérem szépen, Crash Adams. Valaki tudja, hogy ki a Crash Adams? Nem? Crash Adams. Jó, keresetek rá, zseniális egyébként. Két srác, akik tolják a Newhartot, és hogy az benne a lényeg, hogy beállnak bármilyen ilyen utcára, van a kezükben egy kis lufi, ebben a lufiba víz van, és ezzel a kis lufis vizes kis balonnal gyakorlatilag bárkit megdobálnak az utcán, de közben éneklik tovább ugyanezt a Newhart című dalt, és látszik, hogy ilyen gigantikus méretű, ilyen testépítő, óriási rendészformák fordulnak vissza, és próbálják őket lezúzni, de ők kedvesen mosolyogva énekelnek tovább, és eljátszák, hogy nem ők voltak, majd ahogy úgy dönt a tisztelt delikvens, hogy megnyugszik, és talán tényleg nem ők voltak, akkor kapják a következő lőszert, és még egy adag vizet a nyakukba. Crash Adams, keressenek rá, a dal címe Newhart.

Britney szól közben, Tate McRae lesz a következő nálunk, és a Gridi, ezzel megyünk tovább, hamarosan friss hírek, meg ilyesmi, és a hírek túloldalán majd jövünk Debrecen legszerencsésebb születésnaposaival, akik majd egy málnás brownie tortát nyerhetnek a Monami kávézó és cukrászda jó voltából. Hogy hogyan lehet oda bekerülni, mert közben ilyenkor szokott csörögni a telefon, és mindenki elmondja nekünk, hogy igen, és azt akarom mondani, hogy a gyerekem és a unokám és a testvérem és én magam, hogy csak és kizárólag a bestfmdebrecen.hu-n keresztül lehet megtenni ezt a regisztrációt. Az benne a jó dolog, hogy nem kell ahhoz ma születésnaposnak lenni, hogy az ember beregisztráljon valakit. Tehát vannak olyan hallgatóink, akik előre hosszú évekre beregisztráltak már sok mindent. Tehát látunk olyan 2030-as regisztrációkat is, amit így tök jó, hogy ott vannak. Tehát, hogy meg lehet tenni ezeket előre. Valahogy, hogy elindul az új év, akkor ott az emberek úgy beírkálgatják, hogy na, akkor azt megteszem, mert a Best FM-en legyen ott. Önök is megcsinálhatják ugyanezt nyugodtan. Éljenek ezzel a rutinnal. Best FM Debrecen.hu. Tate McRae pedig már itt is van. Ez a Greedy és a Best FM.

Terminology.

0: Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. A vakáció alatt észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, és évadot zárt az aszakkör Hajdúdorogon. Szilágyi Cus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bólyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu oldal. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
0: Újabb ülést tartott a Hajdúbjar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák ilyenkor az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kezdeményezés kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű csoportok szűrését. A projekt részeként Belettyújfaluban például egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat is szerveztek idősebbek számára. Újabb évadzárójához érkezett az Aszakkör program Hajdúdorogon, olvasható a város közösségi oldalán. Ez a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéseként hagyományos mesterségek átadását és a közösségi alkotást helyezi középpontba. A résztvevők idén bútorfestés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés és nemezelés technikákat sajátíthattak el, miközben egyedi kézzel készült alkotásokat hoztak létre. A program célja a tudás átadás mellett a közösségépítés és a hagyományok tovább éltetése volt. A szervezők minden érdeklődőt várnak az őszi alkalmakra is. Fokozódik a hőség a hétvégén, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon lehet. 31-36 fokot mérhetünk napközben, erős UV-sugárzásra számíthatunk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15 fokig hűl vissza a levegő, napközben ismételten 36 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.
3: Köszi, Cus, figyelj, neked küldöm. Jó, Irigy Hónaj, Mirigy, Dala Csávóról. Ez nálunk a folytatás itt a Besten.
4: A hírek

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
8: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy. Ott van veled.
1: A Best FM.
4: A Best FM.

0: The Cranberries, ezt szólnálunk, és a Dreams Debrecen kedvenceivel, és hát itt az ideje annak, hogy megtörténjen a varázslat, mert hogy jön a születésnaposoknak a megemlítése, sorsolása, köszöntése, bárhogy is nevezhetjük. Fábián Lászlónét anya-apa köszöntik, 35 esztendős, Isten éltesen még nagyon sokáig, szeretünk anya és apa. Füredi Bencét, a család és barátnője Dóri köszöntik, 20 esztendős lett. Tóth Zoltán a szülei köszöntését kapja. Boldog születésnapot kívánok, sok erőt, kitartás a házfelújításhoz. Igyekszik mindenben helytállni, imádja a családját, akiket mindent megtesz. Így van ez jól. Nagy Évi Viki testvérei köszöntik, 51 esztendős lett. Jónás Dorkát szülei testvére, nagyszülei Andi és Csaba köszöntik. Boldog születésnapot kívánunk. Szülei Fanni, nagyszülei Andi és Csaba küldték, tehát még egyszer 13 éves Dorkának az üzenetet. Váradi Ágnes Júlcsi köszönti, a kolléganőmet szeretném nevezni. Köszönöm, hogy ilyen jó fej és vicces tud maradni minden nap. És hogy türelme és idegrendszere is van, kikezdhetetlen, amikor valami újat próbál megtanítani a kolléganőnknek, legyen csodaszép napot, Hugi, ezt küldte neked Júlcsi. Lukács Dominiket köszönti húga, Dia apukája és anyukája, 17 esztendős a nagyfiú, akire nagyon büszkék, mert hogy sikeresen az ágazati vizsgáját a nyári vakáció helyett diákmunkát választotta, mert elkezdte a jogosítvány megszerzését, és önerőből csinálja, csak így tovább, Isten éltessen. Na ez egyébként le a kalappal, azt kell mondanom. Szabó Lucát családja köszönti, 13 éves, imád táncolni, egy R&B tánciskolában jár egyébként, jól tanul, a család nagyon büszke rá. Remélem, hogy hallotta. Juhász Luca, Natasát, a család köszönti, 4 esztendős lett a kis tünemény. A mi kis optikusunkat szeretnénk köszönteni. Nőj nagyra, légy mindig egészséges, vidám és ilyen mosolygós, mint amilyen most vagy, gyönyörűségünk, szeretünk nagyon. Hogy hogyan lett belőle optikus, azt nem tudom, de remélhetőleg elküldik nekünk majd. Csibi Bencét köszönti anya, apa, Ati, Bogi, Hegedűs mamájék és a Csibi család, 23 éves lett egyébként. Szívből kívánunk neki sok boldogságot és jó műsorvezetést kívántak nekünk, köszönjük szépen. Jakkelné Judit és Jakkel Sándort köszönti Jakkel Nóri, 50. házassággal és fordulók alkalmával. Hogy került a születésnaposok közé, azt nem tudom, de legalább hallotta a világ. Szúják Mónikát, lánya Nóra köszönti, bár sokat vitázunk, kamaszkorom miatt, nagyon szeretem, mindent megtesz, értem, bármi is legyen az. Júliusban elvisz Londonban, hogy valóra váltsa az álmomat, hogy eljussak a BTS koncertjére. Elmondhatatlanul hálás vagyok, hogy ezt is megteszi, értem. Hát nyilvánvaló. Mónika, mindent megtesz, érted, Nórika. Földesiné Dávid Ibolyát, lánya Dóri, unokája Jászmin és testvére Kati köszönti, a legjobb nagymamának, a legjobb szakácsnak járó külön díja. Vince, Luisa, Lénát, az egész család köszönti, 15 esztendős lett a tündéri kislány, aki már nagylány, tegnap ballagott az általános iskolában, és kitűnő tanuló egyébként, arról nem is beszél, hogy profi citerás. Hoppá, de akkor lehet, hogy találkoztunk már itt ott rendezvényeken. Rövid Szonya, Grétát, anya, apa, Dia és dédi mama köszöntik, 4 esztendős lett Szonya, aki nagyon szeret huncotkodni, és az oviban az óvonéni jobb keze is egyben. Tehát nem csak, hogy huncut, hanem felelősségtudata is van a pici Szonyának. Kulin Józsefet szülei köszöntik, 26 esztendős, valójában 14-én volt a születésnapja, amivel hétvégén van itthon, mivel Budapesten él, most fogjuk ünnepelni. Nagyon büszkék vagyunk rád, remélhetőleg hallotta Józsi. Kosta Mariannát, lánya köszönti, drága anyukám, nagyon boldog születésnapot kívánok neked. Birta István pedig anyósa köszönti, anyósa valószínűleg István mindig is nagyon bírta. István egy csodálatos fiatalember, hatalmas szíve és egyből elolvad, hogy a cicát lát. Jó. Remélhetőleg mindenki megkapta a magáit, most pedig itt az ideje annak, hogy elindítsuk a sorsoló programunkat, mert hogy van esély arra, hogy elkapjuk minden idők legszerencsésebb mai születésnaposát.
1: Igen, tessék.
0: Háló, háló, Baranyi Kristóf urat keresem.
1: Háló, háló, én vagyok.
0: Te vagy a Hajrá című műsor szerkesztője és vezetője?
1: Igen.
0: És a Deac kosármeccsek speakere?
1: Az is én vagyok.
0: És a Deac újságírója?
1: Az is én vagyok.
0: A sok oldalú, a tehetséges, a humoros?
1: Hát mondjuk így.
0: Ezt írták a szüleid. Mi vagyunk a Best FM. Boldog szülnapot szeretnénk kívánni neked. Ez van. Te lettél a szerencsés.
1: Most
0: kezdj el nagyon-nagyon örülni.
1: Nagyon örülök, tényleg. Köszönöm szépen. Úgyhogy... Aranyosak
0: vagy. De nem csak aranyosak vagyunk, ettől ez több. Tehát, hogy ez rengeteg születésnapos van ma, akiket regisztráltak nálunk, de tiéd lett a Monami kávézó és cukrászda málnás brownie tortája, kérlek szépen. Úgyhogy
1: hallottam mindenki.
0: Kedves kollega, gratulálunk. Lehet, hogy mi még nem találkoztunk egyébként személyesen, de én most rád kerestem, úgyhogy láttam, hogy te egy nagyon mozogsz Deaszba. Csillédereket ismered személyesen?
1: Hogyne, persze. Hát azért helyezkedni tudni kell. Ez lenne a másik szakosztály, ahol szeretném beadni majd legközelebb, de egyelőre nem volt olyan szerencsém, de ismerem őket.
0: Hát de Kristóf, ahhoz valami izomzatot is kéne növeszteni magadra, hát hogy megemeld őket és dobáld.
1: De hát nem olyan egyszerű, nem jön az ki magától, próbálkozik az ember.
0: Megértettem, mi lesz ma, buli?
1: Hát figyelj, valami kis lájtos, az a helyzet, hogy egy csomó barátom most esküvőkön, meg diplomaosztókon, meg ilyenekkel van. Én egyébként borzasztóan meg szoktam ünnepeltetni magam, mert hát egyébként, ha magát nem ünnepelteti, mert nem, akkor kicsodál. De most az a helyzet, hogy ez az időpont ez nem volt annyira kegyes, úgyhogy majd máskor lesz egy nagyobb buli, és ma pedig valami kis lájtos összeülés, de hát természetesen nem otthon töltöm az estémet. Úgyhogy valami megmozdulás azért
0: várható. Oké, akkor mi boldog születésnapot kívánunk neked, a málnás brownie tortát, miközben csemegézed, majd küldj magadról egy fotót, jó? Isten éltessen, boldog születésnapot! Boldog születésnapot kívánunk minden ma ünneplőnek, ugye 6. 20-áról van szó, Lotfi, Begi, Burai érkeznek, háború mélységet hoznak, abból is a hármas verzió volt, ugye, hogy jutottunk el idáig, hát fejlődnek a dalok. Lesz majd Class Animals, csak azért, hogy jó legyen, és a Class Animals után majd Avicii fogja forogni nálunk a kedvenc dalait itt a Besten.

0: mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kos, belső egyensúlya érdekében meg kell tanulnia várni. Ha türelmetlen, azzal semmit sem hoz előbbre, higgyen a dolgok elrendeződésében. Bika, tartózkodjon sokat a szabad levegőn, ha az időjárás is engedi. A szél most építő energiákat küld szervezetének. Erre szüksége is van, mert lehet, hogy olyan problémát kell megoldania, amelyre nem számított. Ikrek, valamiféle újdonság és különlegesség utáni vágy foghatja el. E hangulat arra is ragadtathatja, hogy szélsőséges óhajai támadjanak, nem kis meglepetést okozva ezzel a környezetének. Rák, ha csupán rutin feladatokat kap, azokat se vegye félváról. Ön tudja a legjobban, hogy éppen ilyenkor hajlamos a tévedésre. Oroszlán, fontos, hogy képesek legyünk elfelejteni azokat a kellemetlenségeket, amelyek fájdalmat okoznak. Ne gátolja saját haladását azzal, hogy nem tudja elengedni a rossz emlékeket. Szűz, alkalmas a mai nap arra, hogy csoportokkal, üzlettársakkal dolgozzon együtt, viselkedjék természetesen. Mérleg, feltehetőleg kifelé tart egy hullám völgyből, gazdálkodjék okosan az energiájával, csak az igazán fontos dolgokra használja. Skorpió, tegyen többet annak érdekében, hogy észrevegyék, mert elsuhanhat ön mellett a nagy lehetőség, ma könnyebben megmutathatja az előnyös oldalait. Nyilas, szedje össze magát, és menjen bátran az események elébe. Minél tovább halogatja egy probléma megoldását, annál nagyobb teher szakad a nyakába később, legyen rugalmasabb. Bak, anyagi helyzete az önmegtartóztatás függvényében javul-e vagy romlik, ideje összegeznie a közelmúlt eseményeit és azoknak fényében vagy árnyékában rendezni a dolgait. Vízöntő. A csillagok ma különleges vágyakat csalhatnak elő a hölgyekből. Olyasmi után áhítoznak, aminek a megszerzése lehetetlen. Ha ön is így érez, maradjon a valóság talaján. Alak. Ha ezekben a napokban sem elégedett a sorsával, akkor a hiba önben van. Elégedetlenségének az lehet az oka, hogy azokhoz méri magát, akik önhöz képest helyzeti előnyben voltak vagy vannak.

Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

Camaro dala után a Snow-val megyünk tovább. Infomer vissza egészen a 90-es évekig. Közben olyan egetrengető híreket és információkat találtam. A világ egyik legidősebb fája, több mint 4800 éves. Kaliforniában található a matuzsálemi fenyő. Már akkor is élt, amikor Egyiptomban a piramisokat építették. Igen, ezt meg lehet állapítani egyébként az őszi és tavaszi pásztákból, hogy hogyan jutottak idáig. Lehet, hogy már ilyen nagyon régi festményeken is ott volt, meg mindenhol is. De hogy vicces tények is legyenek, az emberek többsége beszél a ház

állatokhoz, és kutatók szerint ez nem furcsaság, hanem az intelligencia egyik jele, hiszen az emberi tulajdonságokat ruházunk így a környezetünkre, és amikor erre jól reagál valamiféle házi állat, függetlenül attól, hogy érti, amit mondunk, vagy nem, és hát 99%-ban nem egyébként meg tudjuk tanítani egy-egy szóra, akkor azt gondoljuk, hogy igen, ő most érti, amit én gondolok, érti, amit érzek, úgyhogy ő velem van. Ez is az intelligenciánkhoz tartozik nagyjából, meg az is, hogy szeretjük a jó zenéket, úgyhogy megmozgatjuk picit magunkat. Snow Informer.

0: Debrecenben mérték a legkevesebb csapadékot a rendkívül száraz tavaszon. Itt a kánikula, több mindenre figyelmeztetnek a szakemberek, és bevásárlóközpont is épülhet Vámospércsen. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az idei tavasz a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. A tavaszi csapadék mennyisége országosan mindössze az átlag 57%-át érte el. Debrecen különösen érintett volt a szárazságban. Kismacs állomáson mindössze 27,5 mm csapadékot mértek tavasszal, ami országosan a legalacsonyabb értéknek számított. A tartós csapadékhiány miatt a talaj jelentősen kiszáradt. Az Alföldön már tavasszal nyári asszályos állapotok alakultak ki, ami komoly kihívást jelentett a mezőgazdaság számára. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben ígyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
0: Lakossági fórumot ismertették Vámospérs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, olvasható a Haonon. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása is. A módosítások több városi területet érintenek, egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel a koncepcióban. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A tervezett beruházások a következő években valósulhatnak meg. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, olvasható a görögkatolikus.hu oldalon. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismertettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek. Forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben 31-36 fokot is mérhetünk. Erős UV-sugárzásra számíthatunk a következő napokban, vigyázzanak magukra!

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

Közeledik az ebédidő, és hát ilyenkor már azért sokan tervezgették, mi kerüljön az asztalra a magyarok kedvenc hétvégi fogásai között. Továbbra is ott van a rántott hús, a gulyás, a töltött káposzta, és egyre népszerűbbek a könnyed nyári ételek is. Ezt tudtuk meg. Így nem tudom, van, hogy rákeresek, és úgy döntök, hogy nem, egyébként rájöttem, pláne így, hogy a séfek séfei elmondták a gurmén. Nagyon durva volt, tehát hogy ott voltak tényleg Michelin csillagos séfek, akiknél egytől egyig megjelent egy étel, egy magyar étel, amit egyébként végtelenül egyszerű elkészíteni, bárki bármit mond, egy titka van, mindjárt mondom, mi a titok, de ezt úgy hívják, hogy töltött paprika, a töltött paprikának a töltelékében, ha többet csinálunk, akkor lesznek majd ilyen nagyon finom paradicsomos húsgombócok, és hogy az belőle, az benne az izgalmas, azt próbálják ki a kedves házi asszonyok, mert ezt láttam egy idős nénitől, aki a YouTube-on megmutatta, hogy a paprikát miközben töltik, hogy ne legyen olyan túl nagy a kínlódás, a paprikának a végét érdemes lecsípni. Innentől kezdve az kiengedi a levegőt, és akkor ilyen tök jól meg lehet tömni, hogy olyan frankó legyen, és itt jön a titok, figyelem, kedves háziasszonyok, egy fakanalat vagy az ujjunkat bele kell nyomni annak érdekében, hogy a tágulásnál ne repedjen szét a paprika. Így viszont befolynak oda azok a kedves ízek, levek, minden, amitől zseniális lesz, tehát nekem a tippem és tanácsom a töltött paprika. De attól még tudok hozni zeneileg is valamit. Máté Péter dala után, ugye mivel is mehetnénk tovább? MC Hammer, Can't Touch This, ez a folytatás a Best. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísélmény most már Hajdú Böszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó megkísélménynek.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden faiskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden faiskola. Nézd be, megéri!
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
6: Ott van veled.
1: A Best FM.
6: A Best FM.

Tudták-e, hogy a görög dinnye több mint 90% vizet tartalmaz? Hát hogy ne tudták volna? Hát abszolút, ezért szeretjük a görög dinnyét, azért tolja mindenki ezerre nyáron, mert a szomját oltja leginkább. Csak hogy vannak ilyen tudták-e kérdések, és hogy nem ide ijedünk meg nagyon. Viszont azt jó tudni, hogy oké, hogy frissítő, de a likopint is tartalmazza, ami egy nagyon erős antioxidáns. Tehát ezért is izgalmas, viszont azt mondjuk el, hogy a görög dinnye sokaknál a keresztallergiát is kiváltja, úgy, mint ahogy a paradicsomos teszi azt. Tehát, hogy nem úgy találta ki ez az élet, hogy valahogy azért megtaláljuk benne a negatív és pozitív pontokat, és mindenkinek a saját testén kell kísérleteznie annak érdekében, hogy megtudja, hogy az ő teste milyen ételekre, milyen ízekre, milyen gyümölcsökre, milyen zöldségekre hogyan reagál. George Ezra-ra viszont szerintem a legtöbben jól fognak reagálni, és ha már a paradicsomnál jártunk, akkor jöjjön a Paradise!

divák fognak érkezni, mert hogy jön majd Szabó Anita, ő folytatja önökkel itt a Best FM-en. Én viszont Toni Braxtonnal búcsúzom már a Unbreak My Heart, egy fantasztikus dal, amit nagyon-nagyon szerettünk, és hát sokan voltunk, nagyon szerelmesek egyébként Toni Braxtonban. Igen, klippeken keresztül láttuk őt, de olyan varázslatos volt a hölgy, maradjunk ennyiben. Úgyhogy én ezzel búcsúzom már, a fantasztikus hétvégét kívánok mindenkinek, egyenek, igyanak, töltődjenek föl, pihenjenek annyit, amennyit csak tudnak, figyeljenek magukra, mert hogy eszméletlen meleg van, hogyha tudják, akkor hűtsék magukat, az mindenképpen fontos, és igen, inni kell sok folyadékot, igen, sokat, valakinek nem kell sokat innia, gondolok itt a szívbetegekre, tehát van, hogy a szervezet az úgy kéri, amit kell, és nem feltétlenül

0: kezdődik a 33-as főút felújítása, határozatlan időre bezárt a püspökladányi zöld hulladék lerakó, és máltai vagy örmény ellenfél várhat a DVSC-re a Konferencia Ligában. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdődik a 33-as számú főút felújítása. A munkálatokat a város területén a Debreceni Vízműzérti munkái előzik meg több csomópontban. Köztük a Füredi és a Balmazújvárosi út térségében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kivitelezés 2026 júniusában indul, elsőként ideiglenes buszmegállók és sávlezárások épülnek ki a Bem tér Nádor utca szakaszon. Majd több ütemben történik a burkolat marása, aszfaltozása és az aknák szintbeemelése. A munkák egyes részei őszig, a teljes beruházás 2026 végéig tart. A fejlesztés célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A város a közlekedők türelmét kéri a hosszabb ideig tartó korlátozások miatt. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
0: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűz ütött ki a telepen, írja a HAON. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a mohu a keletkező zöld hulladékot a megszokott rend szerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Sorsoltak a labdarúgó Konferencia Ligában. A DVSC a máltai Marsaszlok és az örmény Junik Bárharcának győztesével találkozik. Az első meccsünket hazai pályán játsszuk, a visszavágóra egy héttel később kerül sor. A második selejtezőkör összecsapásait július 23-án és 30-án rendezik. A másik magyar érdekelt, a Paks a görög Panathinaikost kapta ellenfélként. A Debrecen számára ugyanakkor kedvezőbbnek tűnhet ez a sorsolás, hiszen a továbbjutásért a máltai vagy örmény csapattal kell majd megküzdenünk az európai kupaporondon. Általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Ezekből egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet akár 36 fok is lehet napközben.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,5.

Debrecen zenei kedvenceit hallgatják itt a 104.6-on a déli kíváság műsorban. Én pedig hallgatom önöket, milyen zenei kérések, kedvencek teljesüljenek, mit üzenjünk, kinek üzenjük. 500-540 a forró drót, ez a Best stúdiójában csörög. Én Szabó Anita vagyok, és egészen 2 óráig teljesítem a zenei kéréseket. SMS Viber számunk 30-933-1046. Júlcsi kérésére pedig már is pörög David Guetta, és Szia közös a Beautiful People küldi Ákosnak, az egyetlen szerelmének.

A Best FM Szóla 104.6-on fél egy után 2 perccel pedig Cindy Lauper sláger indult el, ez a Time After Time. Anikótól kaptam üzenetet, szia Anita, szeretném, hogyha leadnátok Cindy Lauper slágerét, mert az egyik nagy kedvencem, nem csak a tiéd is, hanem nagyon sok hallgató is, hogy küldjük mindenkinek. A Nyíregyháza felől érkezőket 4-esen pedig a benzinkút előtt számítsanak trafira, és hogy hol találkoznak még a rendőreivel, azt nyugodtan osszák meg a többi közlekedővel a Best FM-en keresztül a Forró Drót 500

A szombadéli kívánság műsor szól továbbra is itt a Best FM-en 13 óra előtt 10 perccel. Újabb kérés érkezik. Camila Cabello érkezik hamarosan, Ed Sheerannel közösen. És ahogy arról már nagyon sokat beszéltünk itt a Best FM-en is, valószínűleg mindenki tudja már, hogy hőségriasztás lépett érvénybe, ami egészen kedden éjfélig tart. És bár ma még 30-31 fokban tölthetjük a napot itt Debrecenben, holnap akár már 35 fok is lehet. És nagyon úgy tűnik, hogy ebben a hónapban már maradnak a 30 fok feletti csúcsok. Napközben legfeljebb akkor esünk majd ez alá az érték alá, hogyha éppen záporok, zivatarok áztattak bennünket. Egyébként már tartósan 30 fok fölött marad a hőmérséklet. Holnap pedig érkezik a nyári napforduló, vagyis holnap lesz a leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka. És nagyon sok helyen bizony Szent Ivánéi ünnepségekre készülnek. No, de nézzük, hogy melyik a következő kérés. Sziasztok, Zsuzsa vagyok. A lányomnak, Poletnek szeretném küldeni a Bam Bam című dalt Camila Cabello-tól, és kívánok neki nagyon boldog névnapot, ő a legfényesebb csillag az életemben. Ez az üzenet érkezett neked, kedves Polett anyától, Camila Cabello és Ed Sheeran pedig már is énekel.

0: most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. A vakáció alatt észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, és évadot zárt az aszakkör Hajdú Dorogon. Szilágyi Cus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bólyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu oldal. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reál tárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
2: Újabb ülést tartott a Hajdúbjar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák ilyenkor az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kezdeményezés kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű csoportok szűrését. A projekt részeként Belettyújfaluban például egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat is szerveztek idősebbek számára. Újabb évadzárójához érkezett az Aszakkör program Hajdúdorogon, olvasható a város közösségi oldalán. Ez a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéseként hagyományos mesterségek átadását és a közösségi alkotást helyezi középpontba. A résztvevők idén bútorfestés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés és nemezelés technikákat sajátíthattak el, miközben egyedi kézzel készült alkotásokat hoztak létre. A program célja a tudás átadás mellett a közösségépítés és a hagyományok tovább éltetése volt. A szervezők minden érdeklődőt várnak az őszi alkalmakra is.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: Fokozódik a hőség a hétvégén, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon lehet. 31-36 fokot mérhetünk napközben. Erős UV-sugárzásra számíthatunk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15 fokig hűl vissza a levegő, napközben ismételten 36 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.
0: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500-540. 500.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: A Los Darius Sláger, a Macarena szó Debrecen zenei kedvencei között. A déli kívánság műsor második óráját tapossuk. Várom a zenei kedvenceket, 500-540 Gyula és nekem üzenetet, SMS Fiber számunkra. Ez a 30-933-1046. Sziasztok! Készül a bogrács gulyás, imádkozzatok, hogy ne essen az eső, mert a vendégek hamarosan itt vannak. Nos, kedves Gyula, szerintem nem menjen el a kedved. Igaz, hogy jönnek-mennek a felhők, de tartós kiadós csapadékot nem jelez a meteorológia, sőt 31 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. A dal pedig, amit kértél a Bee Gees-től, a Night Fever, már indul is nektek. Itt a Best FM-en.

A Best FM Szóla 104.6-on június 20-a van, és közeledik az év legrövidebb éjszakája. Ez pedig azt jelenti, hogy ma este szombaton újra megnyitják a kapuikat a kiállítóterek az országban. A múzeumok éjszakájának már Debrecenben is sok éves hagyománya van, és idén sem maradunk programok nélkül. Erről is beszélünk majd bővebben itt a Best FM-en. Most viszont Kata kérését teljesítem, aki Radics Gigi és Berezki Zoli közösét kérte az Álmod meg a csodát, küldi a gyerekeinek, Lorának és Csongornak, és üzeni nekik, hogy nagyon büszke rájuk az évvégi bizonyítvány miatt.

A déli kívánság műsorban az utolsó kérés érkezik itt a Best FM-en 13 óra 53-kor. Tomi szeretné a feleségét meglepni Dr. Déres és Beréb Tomi közösével. Az Ugye nem bántad meg című dallal üzeni neki, hogy köszönöm neked a kisfiunkat, és ti vagytok a legjobb dolog az életemben. Érkezik tehát Dr. Déres és Beréb Tomi dalait a Best FM-en, és csak a kívánság műsor ér véget, a jó zenék maradnak, egy egyórás zené maraton indul, 3 óra után pedig újra találkozunk itt a Best FM-en. Én várom vissza önöket, csodás délután, és jó rádiózást a folytatásban is!

0: Debrecenben mérték a legkevesebb csapadékot a rendkívül száraz tavaszon. Itt a kánikula, több mindenre figyelmeztetnek a szakemberek, és bevásárlóközpont is épülhet Vámospercsen. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az idei tavasz a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. A tavaszi csapadék mennyisége országosan mindössze az átlag 57%-át érte el. Debrecen különösen érintett volt a szárazságban. Kismacs állomáson mindössze 27,5 mm csapadékot mértek tavasszal, ami országosan a legalacsonyabb értéknek számított. A tartós csapadékhiány miatt a talaj jelentősen kiszáradt. Az Alföldön már tavasszal nyári asszályos állapotok alakultak ki, ami komoly kihívást jelentett a mezőgazdaság számára. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben ígyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
0: Lakossági fórumot ismertették Vámospers település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, olvasható a Haonon. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása is. A módosítások több városi területet érintenek, egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel a koncepcióban. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A tervezett beruházások a következő években valósulhatnak meg. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, olvasható a görögkatolikus.hu oldalon. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismertettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben 31-36 fokot is mérhetünk. Erős UV-sugárzásra számíthatunk a következő napokban, vigyázzanak magukra! A

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naumfen utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.

0: Kezdődik a 33-as főút felújítása, határozatlan időre bezárt a püspökladányi zöld hulladék lerakó, és máltai vagy örmény ellenfél várhat a DVSC-re a Konferencia Ligában. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdődik a 33-as számú főút felújítása. A munkálatokat a város területén a debreceni vízműzérti munkái előzik meg több csomópontban. Köztük a Füredi és a Balmazújvárosi út térségében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kivitelezés 2026 júniusában indul, elsőként ideiglenes buszmegállók és sávlezárások épülnek ki a BEM tér Nádor utca szakaszon. Majd több ütemben történik a burkolat marása, aszfaltozása és az aknák szintbeemelése. A munkák egyes részei őszig, a teljes beruházás 2026 végéig tart. A fejlesztés célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A város a közlekedők türelmét kéri a hosszabb ideig tartó korlátozások miatt. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
0: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűz ütött ki a telepen, írja a HAON. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a mohu a keletkező zöld hulladékot a megszokott rend szerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Sorsoltak a labdarúgó Konferencia Ligában. A DVSC a máltai Marsaszlok és az örmény Junik Bárharcának győztesével találkozik. Az első meccsünket hazai pályán játsszuk, a visszavágóra egy héttel később kerül sor. A második selejtezőkör összecsapásait július 23-án és 30-án rendezik. A másik magyar érdekelt, a Paks a görög Panathinaikost kapta ellenfélként. A Debrecen számára ugyanakkor kedvezőbbnek tűnhet ez a sorsolás, hiszen a továbbjutásért a máltai vagy örmény csapattal kell majd megküzdenünk az európai kupaporondon.
1: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: Általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Ezekből egy-egy zápor zivatar is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet akár 36 fok is lehet napközben.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
3: Mindig veled.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Best FM Rádió.
2: Szia, Tamás vagyok, útinfóm lenne. Mike Pécsi úta, hogy a Mike Pécsre beérkeznek a benzinkút után, azt, akik szerintem Debrecen felől érkeznek, azokat mérik.
1: Nagyon szépen köszönjük, jó utat!
2: Neked is, halló, szép napot!

A zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en, a Best délutánban. Június 20-án szombaton, kellemes délután, szép napot mindenkinek, országszerte sorra nyílnak a Szedd Magad kertek. Június közepére ugyanis felpörgött a Szedd Magad szezon. A közösségi oldalakon egymást érik a termelői felhívások, a vásárlók pedig a magas bolti árak mellett egyre gyakrabban választják azt, hogy saját maguk szüretelik le a nyár kedvenc gyümölcseit. A kínálatban jelenleg a medgy, a cseresznye és a kajszibarasz dominál, az viszont biztos, hogy ha a Szedd Magad akcióból választunk, akkor sokkal olcsóbbak a gyümölcsök, mivel a termelőnek nem kell leszednie, válogatnia és csomagolnia a gyümölcsöt, ezért kedvezőbb áron juthatunk hozzá. Hogyha mi magunk szedjük le a fáról vagy a bokorról, akkor a lehető legfrissebb állapotban kerül a kosarunkba, és nem mellékesen élmény az egész családnak, ugyanis nagyon sokak számára egy kellemes program a természetben lenni, gyümölcsöt szedni, főleg gyerekekkel. Sokan pedig ilyenkor látják először, hogy hogyan terem a gyümölcs, és jobban megbecsülik az élelmiszert, a bevétel nagyobb része pedig közvetlenül a gazdához kerül, nem pedig a kereskedelmi láncokhoz. Érdemes tehát szétnézni a Facebook oldalakon, mert nagyon sok ilyen Szedd Magad akciót hirdetnek, mi pedig már is zenélünk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan McIs élmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyél részese egy újabb incsiklandó McIs élménynek.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Szezonközi napszemüveg akció a PAP Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a PAP Optika szalonban a Fórum első emeletén.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
13: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
13: A Best FM.

A nyár egyik legkedveltebb gyümölcse egyértelműen a dinnye, ami nem csak finom és frissítő, hanem a kánikulában kifejezetten hasznos is. A görög dinnye ugyanis több mint 90%-a vízből áll, így segíthet a szervezet hidratálásában, amikor a hőségben amúgy is könnyen veszítünk folyadékot. Emellett tartalmaz C-vitamint, valamint egy likopin nevű növényi antioxidánst is, amely a dinnye piros színéért felelős. A sárga dinnye pedig bétakarotinban gazdag, amelyből a szervezet A-vitamint állít elő. A jó hír pedig a dinnyével kapcsolatban, hogy elstartol a dinnye szezon, jövő héttől ugyanis már magyar termés kerülhet a boltokba. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását a magyar üzletekbe, ezután pedig a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet. A dinnye ráadásul egy nagyon könnyű nyári csemmegen, nagyon sokan fogyasztják és szeretik önmagában is, de gyümölcssalátában vagy akár hűsítő turmixként is elfogyaszthatjuk. Nem véletlen egyébként, hogy a magyar nyár egyik jelképe lett a görög dinnye.

0: Purple Disco Machine és az In the Dark Debrecen zenei kedvencei között szólt. Itt a Best FM-en 15 óra 53 perc van. Holnap, vagyis június 21-én az apákat ünnepeljük, ugyanis apák napja lesz. Ez pedig egy kitűnő alkalom arra, hogy megköszönjük az édesapáknak, nagyapáknak mindazt a szeretetet, törődést és támogatást, amit nap mint nap adnak. Nem feltétlenül az ajándék számít ilyenkor, hanem egy ölelés, egy telefonhívás vagy néhány kedves szó az apáknak, hogyha tehetik, akkor holnap mindenképpen szánjanak egy kis időt az apukákra, mert a közösen eltöltött pillanatok a legértékesebb ajándékok. Boldog apák napját így előre is az édesapáknak, Tominak pedig köszönjük az üzenetet, aki az óra elején telefonált, hogy miket értsen a benzinkút után a Debrecen felől érkezőket mérik. A forró drót 100-140, hamarosan indul egy újabb zeneóra itt a Best FM-en, a hírek előtt viszont érkezik még Árás, ez pedig már a Queen-bis lágere.
1: Varga Livius vagyok a Quimby-ből, és ha jól hallom, megint egy Quimby dalszól. Ez a Best FM.

0: otthon van, minden otthon van.
1: Best FM.
2: Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. A vakáció alatt észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, és évadot zárt az aszakkör Hajdú Dorogon. Szilágyi Cus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bolyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu oldal. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
2: Újabb ülést tartott a Hajdúbjar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák ilyenkor az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kezdeményezés kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű csoportok szűrését. A projekt részeként Belettyújfaluban például egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat is szerveztek idősebbek számára. Újabb évadzárójához érkezett az Aszakkör program Hajdúdorogon, olvasható a város közösségi oldalán. Ez a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéseként hagyományos mesterségek átadását és a közösségi alkotást helyezi középpontba. A résztvevők idén bútorfestés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés és nemezelés technikákat sajátíthattak el, miközben egyedi kézzel készült alkotásokat hoztak létre. A program célja a tudás átadás mellett a közösségépítés és a hagyományok tovább éltetése volt. A szervezők minden érdeklődőt várnak az őszi alkalmakra is.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Fokozódik a hőség a hétvégén, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon lehet. 31-36 fokot mérhetünk napközben. Erős UV-sugárzásra számíthatunk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15 fokig hűl vissza a levegő, napközben ismételten 36 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
5: Mindig veled.

A Zene Rádiója szólít a 104 azon a Best FM-en Debrecen zenei kedvenceivel, 4:05 van hamarosan, nagyon kellemes derűs délután mindenkinek, remélem, hogy jól telik a délután, és hogy jól fog tenni az este mindenkinek, ne felejtsék, hogy ma van a múzeumok éjszakája, a Modernben, a Déri Múzeumban, a Déri téren, a Medgyessy Ferenc emlékkiállításban, illetve a Nagy templomban is várják a nagy közönséget, a Debrecen Irodalomházában pedig Szabó Magda és az Emlékezet című kiállítás tekinthető meg este 19 órától. Az utakról folyamatosan kapjuk az infókat hallgatóinktól, köszönjük szépen. Móni írta nekünk, hogy mi Kepércsen a benzinkút után mérik a Debrecen felől érkezőket, illetve Józsáról is érkezett jelentés a délután folyamán a Síje Gábor utcán aktív a trafi. Várom az utakról az infókat, ha van újabb vagy frissebb, akkor nyugodtan csörögjenek a

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri! Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
4: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up? This is Bibi Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
10: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Elektromos roller sokak számára játéknak tűnik, valójában azonban komoly közlekedési eszköz, amely súlyos sérüléseket okozhat. A Bethesda gyermekkórház adatai különösen aggasztó, a 2025-ben mindössze 7 hónap alatt több mint 200 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel kapcsolatos baleset miatt, egyetlen ügyelet során pedig akár 5-6 sérült gyerek is érkezik a sürgősségi osztályra. A sérülések gyakran nem horzsolások vagy kisebb zúzódások, a kórházi adatok szerint felsérülések, csonttörések, koponyasérülések és súlyos végtagsérülések mindennaposak az elektromos roller baleseteknél. A szakemberek szerint a legveszélyeztetettebbek a fiatalok, akik gyakran, sisak nélkül a veszélyeket alábecsülve közlekednek. Az új közlekedési szabályozási tervek ezért több esetben 14 éves korhatárhoz kötnék a rollerek használatát. Most a nyári szünetben különösen sok fiatal pattan rollerre, ezért érdemes emlékeztetni őket, hogy a sisak nem divat kérdése, hanem életvédelmi eszköz. A roller mindenképpen szórakoztató, de csak akkor, hogyha biztonságosan használjuk. Vigyázzunk magunkra és egymásra is az utakon, itt a Best FM-en pedig Majka és Körtész közöse érkezik a csúcson túl, 4:30 után 5 perc.

szombat délutánban érkezik egy kis váltás, persze én maradok, viszont startol a szombat esti kívánság műsor, ha zenei kedvencekkel köszöntsék a szeretteiket, vagy küldjenek egy dalt bárkinek, bármilyen üzenettel, 500-540 a forró drót, az óra utolsó dala Whitney Houstontól pedig az I Wanna Dance With Somebody, itt a Best FM-en, a 17 órás hírek után pedig belecsapunk az esti kívánság műsorba.

0: Te mit szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor.
2: Debrecenben mérték a legkevesebb csapadékot a rendkívül száraz tavaszon. Itt a kánikula, több mindenre figyelmeztetnek a szakemberek, és bevásárlóközpont is épülhet Vámospércsen. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Az idei tavasz a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. A tavaszi csapadék mennyisége országosan mindössze az átlag 57%-át érte el. Debrecen különösen érintett volt a szárazságban. Kismacs állomáson mindössze 27,5 mm csapadékot mértek tavasszal, ami országosan a legalacsonyabb értéknek számított. A tartós csapadékhiány miatt a talaj jelentősen kiszáradt. Az Alföldön már tavasszal nyári aszályos állapotok alakultak ki, ami komoly kihívást jelentett a mezőgazdaság számára. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben ígyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
2: Lakossági fórumot ismertették Vámospérs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, olvasható a Haonon. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása is. A módosítások több városi területet érintenek, egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel a koncepcióban. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A tervezett beruházások a következő években valósulhatnak meg. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, olvasható a görögkatolikus.hu oldalon. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismertettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek. Forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben 31-36 fokot is mérhetünk. Erős UV-sugárzásra számíthatunk a következő napokban, vigyázzanak magukra.
1: És most!
0: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
0: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Szabó Anita a Best FM stúdiójában. Kellemes szombatestét kívánok mindenkinek, ma este is az önöki a főszerep. Küldjék a kedvenc dalokat, üzeneteket, köszöntéseket. Lehet most már a hangerőt is feltekerni. A Taylor Swift rajongóknak kötelező, hiszen érkezik az Opelite. Zsani küldi Mucinak, Rékának és Hannának az Opelite-ot. Ezzel indul a szombatesti kívánságműsor. Várom zenék, kedvenceket 19 óráig.

0: zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a szombat esti kívánságműsorban. Hello Debrecen, üdv minden Best hallgatónak! Én Szabó Anita vagyok, és várom a zenei kéréseket, ahogy ígértem, 19 óráig teljesülnek. Én bízom benne, hogy sok-sok hallgatónak tudom majd átadni az üzenetét, így az éteren keresztül. A vonalban pedig már egy fiatal ember. Hello, hello Best FM, kihez van szerencsém, és milyen dalt szeretnél kérni?
1: Gábor vagyok, szeretnék kérni egy számot a Well Hello-tól, az Emlékszem Sopronba, és küldeném mindenkinek a

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megújult az idén 10 éves víztoronykert. Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne. Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli. Nagyerdei víztorony. Az égig érő élmény.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
3: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan Mc-s élmény most már hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó Mc-s élménynek.
4: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.

A zenei kedvencek között az Esti Kívánság műsorban egy olyan sláger érkezik, ami még 1978-ban született Chris Norman és Suzy Quatro előadásában, és hatalmas nemzetközi siker lett akkor is, 2023-ban pedig Cyril feldolgozása. Több európai országban is toplistás helyezéseket ért el. A Stumbling-en érkezik Gyöngyi kérésére itt a Best FM-en, utólagosan is szeretnék küldeni a legkedvesebb unokahúgának, Zorkának, tegnapi nézat.

0: Best FM kívánságműsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Kérdés, amit meg szeretném küldeni Pete Junior-tól, az Itt van a nyár.

0: szeretnél kérni.
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Kezdődik a 33-as főút felújítása. Határozatlan időre bezárt a püspökladányi zöld hulladék lerakó. És máltai vagy örmény ellenfél várhat a DVSC-re a Konferencia Ligában. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megkezdődik a 33-as számú főút felújítása. A munkálatokat a város területén a Debreceni Vízmű ZRT munkái előzik meg több csomópontban. Köztük a Füredi és a Balmazújvárosi út térségében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kivitelezés 2026 júniusában indul, elsőként ideiglenes buszmegállók és sávlezárások épülnek ki a BEM tér Nádor utca szakaszon. Majd több ütemben történik a burkolat marása, aszfaltozása és az aknák szintbeemelése. A munkák egyes részei őszig, a teljes beruházás 2026 végéig tart. A fejlesztés célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A város a közlekedők türelmét kéri a hosszabb ideig tartó korlátozások miatt. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
3: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
2: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűz ütött ki a telepen, írja a HAON. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a mohu a keletkező zöld hulladékot a megszokott rend szerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Sorsoltak a labdarúgó Konferencia Ligában. A DVSC a máltai Marsaszlok és az örmény Junik Várharcának győztesével találkozik. Az első meccsünket hazai pályán játsszuk, a visszavágóra egy héttel később kerül sor. A második selejtezőkör összecsapásait július 23-án és 30-án rendezik. A másik magyar érdekelt, a Paks a görög Panathinaikost kapta ellenfélként. A Debrecen számára ugyanakkor kedvezőbbnek tűnhet ez a sorsolás, hiszen a továbbjutásért a máltai vagy örmény csapattal kell majd megküzdenünk az európai kupaporondon. Általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Ezekből egy-egy zápor zivatar is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet akár 36 fok is lehet napközben.
1: A te zenét szólt már?
4: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 5

A Best FM szól a 104.6-on, szép estét mindenkinek! Az esti kívánság műsorban egy újabb zenei kedvenc érkezik. Szilágyi Adriennek kívánnak nagyon boldogságos születésnapot a kis Vidám csapata. Isten értese sokáig, a Best FM is boldog születésnapot kíván, és hozom neki a padodő egyik slágerét, azt csinálok, amit én akarok, itt az esti kívében.

kérdezni, csak annyit mondani. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznél.

esti kívánság műsor végéhez közeledünk, de még mindig szuper dalokat kérnek hallgatóink. Kornél írt nekünk üzenetet. Sziasztok! Az én drága kis Szofimnak, a család szemefényének szeretném küldeni Ina és Sompa közösét, az Appot, és küldöm mindenkinek is, aki a Best FM-et hallgatja. Nagyon szépen köszönjük, remélem, hogy nagyon sokan vannak, és még mindig maradt egy fél órájuk, hogy kérjék a kedvet.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en. 19 óra lesz, 10 perc múlva hamarosan elköszön az esti kívánságműsor, és hamarosan beköszön majd The Club Best of. Itt a 104.6-on. Ne felejtjék, hogy ma este a múzeumok éjszakája különleges programjai várják az érdeklődőket, a holnapi nap pedig az édesapáké, hiszen az apák napját ünnepeljük majd. Én pedig már is mondom, hogy milyen dallal köszön el a szombat esti kívánságműsor. Hello Best FM, küldte az üzenetet Krisztián, a feleségemnek, Bernadettnek szeretném küldeni Ávalo Soler Sofia című számát. Szeretném egy kicsit jobb kedvre hangolni, és bennem tudom, hogy mi az oka a rossz kedvének, de bízom benne, hogy Ávalo Soler dala egész biztosan feldobja a kedvét. Én kívánok mindenkinek további szép estét, Szabó Anitát hallották.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Finoman huppanj be. Nem harapok, csak ha te akarod. Annyira gyönyörű vagy.
2: Ubi, ubi, hey, nem hallgathatnánk egy kis zenét?
1: Hogyan? Honnan tudtad? A kedvenc számom!
3: Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.
0: Egy filmzene most!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
3: Hey, this is Anastasia.
4: Hello, I'm Calvin Harris.
5: This is Carly Rae Jepsen.
6: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
7: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
2: Bárhol is vagy.
8: Bárhol is vagy.
2: Ott van veled.
1: A Best FM.
2: A Best FM.
9: Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. A vakáció alatt észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, és évadot zárt az aszakkör Hajdúdorogon. Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
9: Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bolyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu oldal. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
10: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
9: Újabb ülést tartott a Hajdúbiar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák ilyenkor az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kezdeményezés kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű csoportok szűrését. A projekt részeként Belettyújfaluban például egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat is szerveztek idősebbek számára. Újabb évadzárójához érkezett az Aszakkör program Hajdúdorogon, olvasható a város közösségi oldalán. Ez a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéseként hagyományos mesterségek átadását és a közösségi alkotást helyezi középpontba. A résztvevők idén bútorfestés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés és nemezelés technikákat sajátíthattak el, miközben egyedi kézzel készült alkotásokat hoztak létre. A program célja a tudás átadás mellett a közösségépítés és a hagyományok tovább éltetése volt. A szervezők minden érdeklődőt várnak az őszi alkalmakra is. Fokozódik a hőség a hétvégén, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon lehet. 31-36 fokot mérhetünk napközben, erős UV-sugárzásra számíthatunk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15 fokig hűl vissza a levegő, napközben ismételten 36 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
3: Hi, this is Craig David.
4: Hey, this is Kylie.
5: Király Viktor vagyok.
6: Hi, this is Madonna.
7: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
2: Ez a Best FM.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Debrecenben mérték a legkevesebb csapadékot a rendkívül száraz tavaszon. Itt a kánikula, több mindenre figyelmeztetnek a szakemberek, és bevásárlóközpont is épülhet Vámospércsen. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Az idei tavasz a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. A tavaszi csapadék mennyisége országosan mindössze az átlag 57%-át érte el. Debrecen különösen érintett volt a szárazságban. Kismacs állomáson mindössze 27,5 mm csapadékot mértek tavasszal, ami országosan a legalacsonyabb értéknek számított. A tartós csapadékhiány miatt a talaj jelentősen kiszáradt. Az Alföldön már tavasszal nyári asszályos állapotok alakultak ki, ami komoly kihívást jelentett a mezőgazdaság számára. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben ígyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
2: Lakossági fórumot ismertették Vámospérs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, olvasható a Haonon. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása is. A módosítások több városi területet érintenek, egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel a koncepcióban. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A tervezett beruházások a következő években valósulhatnak meg. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, olvasható a görögkatolikus.hu oldalon. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismertettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek. Forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben 31-36 fokot is mérhetünk. Erős UV-sugárzásra számíthatunk a következő napokban, vigyázzanak magukra!

0: Ez itt a 104.6 Best FM, és ez itt a mai Club Best Of. A 104.6 szokásos szombat este mix műsora. Én DJ William vagyok, maradok továbbra is a lemezjátszók és a mikrofon mögött. Csak most tartunk egy szusszanási szünetet, meghallgatjuk, hogy mi történik a nagyvilágban. Jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig természetesen folytatjuk.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne, a Tabu.
0: Szóval nem sokára megyünk tovább, a Club Best Of nem áll meg este 10-ig.
2: Kezdődik a 33-as főút felújítása, határozatlan időre bezárt a püspökladányi zöld hulladék lerakó, és máltai vagy örmény ellenfél várhat a DVSC-re a konferencia ligában. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megkezdődik a 33-as számú főút felújítása. A munkálatokat a város területén a Debreceni Vízműzérti munkái előzik meg több csomópontban. Köztük a Füredi és a Balmazújvárosi út térségében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kivitelezés 2026 júniusában indul, elsőként ideiglenes buszmegállók és sávlezárások épülnek ki a BEM tér Nádor utca szakaszon. Majd több ütemben történik a burkolat marása, aszfaltozása és az aknák szintbeemelése. A munkák egyes részei őszig, a teljes beruházás 2026 végéig tart. A fejlesztés célja a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési feltételek megteremtése. A város a közlekedők türelmét kéri a hosszabb ideig tartó korlátozások miatt. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
3: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
2: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűz ütött ki a telepen, írja a Haon. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a mohu a keletkező zöld hulladékot a megszokott rend szerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Sorsoltak a labdarúgó konferencia ligában, a DVSC a máltai Marsaszlok és az örmény Junik Bárharcának győztesével találkozik. Az első meccsünket hazai pályán játsszuk, a visszavágóra egy héttel később kerül sor. A második selejtezőkör összecsapásait július 23-án és 30-án rendezik. A másik magyar érdekelt, a Paks a görög Panathinaikost kapta ellenfélként. A Debrecen számára ugyanakkor kedvezőbbnek tűnhet ez a sorsolás, hiszen a továbbjutásért a máltai vagy örmény csapattal kell majd megküzdenünk az európai kupaporondon. Általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Ezekből egy-egy zápor zivatar is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet akár 36 fok is lehet napközben.

0: Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. A vakáció alatt észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, és évadot zárt az Aszakkör Hajdúdorogon. Szilágyi Cus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bolyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu oldal. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
0: Újabb ülést tartott a Hajdúbjar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák ilyenkor az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, olvasható az önkormányzat oldalán. A kezdeményezés kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű csoportok szűrését. A projekt részeként Belettyújfaluban például egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat is szerveztek idősebbek számára. Újabb évadzárójához érkezett az Aszakkör program Hajdúdorogon, olvasható a város közösségi oldalán. Ez a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéseként hagyományos mesterségek átadását és a közösségi alkotást helyezi középpontba. A résztvevők idén bútorfestés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés és nemezelés technikákat sajátíthattak el, miközben egyedi kézzel készült alkotásokat hoztak létre. A program célja a tudás átadás mellett a közösségépítés és a hagyományok tovább éltetése volt. A szervezők minden érdeklődőt várnak az őszi alkalmakra is. Fokozódik a hőség a hétvégén, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon lehet. 31-36 fokot mérhetünk napközben, erős UV-sugárzásra számíthatunk. Vasárnap napközben a megnövekedő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15 fokig hűl vissza a levegő, napközben ismételten 36 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.

itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet, amit sokszor

0: itt van dolgom, nekem itt vannak álmai.
1: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van.